0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

szültől fülig.

0: ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: érteni.
1: Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

Mindent a fülnek. FM 87.6. Csíkszereda. Fan FM.

Ható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál vele, csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most a Paxton elektromos mop akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak!

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
1: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomák kijelölt kormányfő közölte, legkésőbb szerdára véglegesíti miniszterjelöltjeinek listáját, és ismét hangsúlyozta, a technokrata kormánynak szeretne bizalmi szavazást kérni a parlamentben. Még nem véglegesítették a miniszterjelöltek listáját, mert mindegyik tárca esetében legalább 2-3 javaslat közül akarja kiválasztani a miniszterjelöltet. Hozzátette azonban, hogy az új kabinet néhány tagjának személyéről már döntött, és legkésőbb szerdáig véglegesíti a kormány összetételét. A Nemzeti Liberális Párt a PNL vezetőivel folytatott egyeztetést követően Eugen Tomák azt nyilatkozta, bízik benne, hogy a PNL a román állampolgárok elvárásainak megfelelően korrekt, becsületes döntéshoz, és bizalmat szavaz a kormánynak. A kormányfőjelölt a találkozó után elmondta, ismertette a PNL képviselőivel jövendőbeli kormányának célkitűzéseit, amelyek Románia jelenlegi prioritásait tükrözik. Dominik Fritz pártelnök valószínűtlennek tartja, hogy a Mentsétek meg Romániát szövetség az USZR-re bizalmat szavazzon Eugen Tomák kormányának, de a végső döntést az alakulat vezető testületeiben hozzák meg. Fritz és az USZR-re más vezető politikusai a párt székházában tárgyaltak, a miniszterelnök jelöltel. A találkozó utáni nyilatkozatában az USZR-re elnök elmondta, meglátásuk szerint egy a szociáldemokrata párt a PESZEDE támogatását élvező szakértői kormány aligha tudná folytatni a Bolozsán kormány által elkezdett reformokat, ezért valószínűtlennek tartják, hogy a párt bizalmat szavaz Tomák kormányának, de erről az alakulat vezető testületeiben hozzák meg a végső döntést. A bukaresti ítélőtábla elutasította Gyorgyica Vlád tábornok fellebezését a korrupció ellenes ügyészség által elrendelt intézkedésekkel szemben. A bíróság döntése értelmében a nyomozók által lefoglalt javak továbbra is zár alatt maradnak. A bírák azt a kérelmet is elutasították, amellyel a román hadsereg vezérkari főnöke az alkotmánybírósághoz fordult volna. A döntés néhány nappal azután született, hogy Gyorgyica Vlád ellen vádat emeltek egy olyan ügyben, amely a Testnevelési és Sportegyetem 20 államilag finanszírozott helyének utólagos bővítésével kapcsolatos. Az ügyészek szerint a plusz helyeket kifejezetten azok számára hozták létre, akik eredetileg csak tandíjas helyre nyertek felvételt. Újabb 30 nappal hosszabbította meg a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság. A Hargita megyei prefektúra közleménye szerint a vészhelyzet 2026. július 8-áig marad érvényben. Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot, valamint a szomszédos településeket. Szükség esetén a hatóságok segítséget nyújtanak az érintett területen élőknek. Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a sószorost is. Csoma Botond szerint hibásan döntött Nikus Ordán államfő, amikor az Alkotmánybíróságon megtámadta a medvevadászati kvóták megduplázását célzó törvénytervezetet. Az RNDS frakció vezetője Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, a genetikai populáció felmérések alapján Romániában 10-12 ezer medve él, ami jóval meghaladja azt a szintet, amelyet az ország élőhelyei el tudnak tartani, és az utóbbi években egyre több emberéletet követelnek a medvetámadások. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, javarészt zavartalan napsütéssel. 12 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, illetve 24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra után 5 perccel is kotyogunk bele az éterbe. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Felix zenékkel. Luke Combs, Rehab és Anne-Marie már az első kávéhoz csatlakoznak. Bízom benne, hogy Önök is ekép tesznek. Annak, aki a reggeliét fogyasztja jó étvágyal, kívánok jó étvágyat. Kedv van így, aztán már úgy felvettük nagyjából a hét ritmusát. Okunk panaszra ne legyen.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédé Mánban. Most a Hofled Star mennyezeti lámpa 19-90 bani, valamint a 39 cm-es napelemes LED lámpa csak 7-90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédé Mán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett 1-400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today bensőség nélküli keszegre 100 gramonként 4,59 baniért, a 750 ml-es Deluxe szüretlen olívaolajra 34,99 baniért, és a 8x0,5 literes Timisoreana világos sörre 23,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Kotyogó. A hét törpe közül Szundit kedvelem leginkább. Kotyogó.
1: Szondit hagyjuk békén, hiszen ideje talpon lenni. Június 9-e van, jó reggelt kívánok a mai napon Félix nevű hallgatóinknak, és egy boldog névnapot is egyben. 1958 éve Néró császár öngyilkosságot követett el, ezzel kihalt a Julius Claudius dinasztia. 386 éve született első Lipót magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltság alól. 1833 éve Septimius Severust a római légiók kikiáltották császárnak. 216 éve született Otto Nikolai német zeneszerző, karmester, orgonaművész, a windsori vígnők megalkotója. 179 éve született Hausmann Alajos építész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 161 éve született Carl August Nielsen dán zeneszerző, karmester és hegedű művész. 99 éve született Nemcsics Antal festőművész, környezettervező, egyetemi tanár. 87 éve Budapesten megszületett Kemény Kázmér táncdali énekes bőgős, valamint hétszeres bajnok kajakozó. A kalendárium rovatunk végére az ajándékdal is elő van készítve, Daniel Merriweather, valamint a Change.

0: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Reklámot hallottak.

UB40 és egy dal 1980-as évtizedből, ha jól emlékszem, 1983-ban jelent meg a dal, ez volt a Red Red Wine, fülig zenék között. Hát az az igazság, hogy a vörösbornak még egy icipicit korábban, viszont egy jó, finom és jó, erős feketének egyáltalán nincs. Sunnery James és a Coffee Shop érkezik most.

Úgy tűnik, hogy nem csak az ördög, hanem az űrhajósok is Prádát viselnek majd. A tervek szerint 2028-ban indul útjára a NASA Artemis programjának negyedik küldetése, ami leginkább azért tart számot nagy érdeklődésre, mert 1972 óta ez lesz az első holdra szállás. Bár a dátum még igen távoli, a felkészülés természetesen minden téren javában zajlik. Most például a Prada és az Axiom Space együttműködéséből mutatták be azt az aláöltözetet, amelyet az űrhajósok közvetlenül a testükön, a szkafander alatt viselnek majd. Rövidítve, az LCVG nevet viselő ruha nagyon fontos része a legénység felszerelésének, mivel többek között testük hűtéséről is ez gondoskodik. A főbb izomcsoportoknál futó csövekben hideg vizet keringet, az elsődleges hűtőkör meghibásodás esetén pedig aktiválódik egy tartalék. Egy speciális szellőzőrendszer friss oxigént juttat az űrhajósok arcához, míg a kirégzett széndioxidot egy szűrőhöz vezeti. Mindezek szükségesek ahhoz, hogy egy 8 órás holdsétát is biztonságon teljesítessen a legénység. Nyilván a Prada nem a mérnöki tudást adta ehhez a projekthez, hanem az anyagot és a szerkezetet, kialakítást, illető kihívásokra kellett megoldást találniuk. A fejlett hűtési és szellőztetési teljesítmény fenntartásán kívül a kényelem is fontos szempont volt, hogy viselése aránylag hosszú idő után se legyen nyomasztó vagy problémás, sőt, az aláöltözetet nem kell egyetlen küldetés után kukázni. Az újra viselhető megőrzi alapvető tulajdonságait, így aztán, ha sikerül létrehozni ezt a rendkívül különleges, mondjam azt, hogy aláöltözetet, akkor bizony ezzel jó néhány évet ismét nyernek az űrkutatók és fejlesztők. Nos, ha már az ördög itthon marad és az űrhajósok az űrbe készülnek, érkezik Lady Gaga és Doechii, valamint a Runway, az ördög Prádát visel második részének egyik betétdala.

0: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a sárga barack kilója 8,99 bani, és a hazai Silva Cherry paradicsom 250 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomá kijelölt kormányfő legkésőbb szerdára véglegesíti miniszterjelöltjeinek listáját, és technokrata kormánynak szeretne bizalmi szavazást kérni a parlamentben. Tomák még nem véglegesítette a miniszterjelöltek listáját, mert mindegyik tárca esetében legalább 2-3 javaslat közül akarja kiválasztani a miniszterjelöltet. Az új kabinet néhány tagjának személyéről már döntött, és legkésőbb szerdáig véglegesíti a kormány összetételét. A Nemzeti Liberális Párt a Penele vezetőivel folytatott hétfői egyeztetés után Tomák úgy fogalmazott, bízik benne, hogy a Penele a kormány állampolgárok elvárásainak megfelelően korrekt, becsületes döntést hoz és bizalmat szavaz a kormánynak. A kormányfő jelölt a találkozó után elmondta, ismertette a Penele képviselőivel jövendőbeli kormányának célkitűzéseit, amelyek Románia jelenlegi prioritásait tükrözik. Mint hangsúlyozta, a nemzetközi helyzet kihívásai mellett számos sürgős teendője van az országnak. Kiemelte a helyreállítási terv végrehajtását, amellyel jelentős összegű, vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt hívhat le Románia, és ehhez szeptember 30-áig az utolsó kifizetési kérelmet is be kell nyújtania. Dominik Fritz pártelnök valószínűtlennek tartja, hogy a Mentsétek meg Romániát szövetség az USZERE bizalmat szavazzon Eugen Tomák kormányának, de a végső döntést az alakulat vezető testületeiben hozzák meg. Fritz és az USZERE más vezető politikusai a párt székházában tárgyaltak hétfőn a miniszterelnök jelölttel. A találkozó utáni nyilatkozatában az USZERE elnöke elmondta, meglátásuk szerint egy, a szociáldemokrata párt a PESZEDE támogatását élvező szakértői kormány aligha tudná folytatni a Bolozsán kormány által elkezdett reformokat, ezért valószínűtlennek tartják, hogy a párt bizalmat szavaz Tomák kormányának. A napokban az USZERE megyei szervezeteiben, majd a párt politikai bizottságában is megvitatják a témát. A bukaresti ítélőtábla elutasította Gyorgyica Vlad tábornok fellebezését a korrupció ellenes ügyészség által elrendelt intézkedésekkel szemben. A bíróság döntése értelmében a nyomozók által lefoglalt javak továbbra is zár alatt maradnak. A bírák azt a kérelmet is elutasították, amellyel a román hadsereg vezérkari főnöke az alkotmánybírósághoz fordult volna. A döntés néhány nappal azután született, hogy Gyorgyica Vlad ellen vádat emeltek egy olyan ügyben, amely a Testnevelési és Sportegyetem 20 államilag finanszírozott helyének utólagos bővítésével kapcsolatos. Az ügyészek szerint a plusz helyeket kifejezetten azok számára hozták létre, akik eredetileg csak tandíjas helyre nyertek felvételt. Újabb 30 nappal hosszabbította meg a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság. A Hargita megyei prefektúra mai közleménye szerint a vészhelyzet 2026. július 8-áig lesz érvényben. Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot, valamint a szomszédos településeket. Szükség esetén a hatóságok segítséget nyújtanak az érintett területeken élőknek. Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a sószorost is. A korontpatak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit is folyamatosan mérik. A meteorológusok által előrejelzett esőzések és az áradás veszély miatt még nagyobb figyelemmel kísérik a sószorosan áthaladó korontpatak, valamint a Kisküküllő folyó vízhozam és vízminőségét. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság először tavaly május 8-án hirdetett vészhelyzetet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani magas hőmérsékleti értékekkel. 15 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 25-26 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra után 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak ebben az órában is, itt nálunk az éterben. Nyári kincskeresésre hív Finnország, elrejtettek egy szép nagy aranyrudat, aki megtalálja, megtarthatja. Illetve feltesszük ebben az órában a nagy kérdést, mennyire legyen érett a banán. Az első és legrövidebb válasz attól függ. Tartsanak velem!
0: Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval!

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Reklámot hallottak.

0: Sokféleképpen lehet egy-egy úti célt vonzóbbá tenni a turisták előtt, vendégszeretettel, gasztronómiai különlegességekkel, lenyűgöző látnivalókkal, sehol máshol nem elérhető rendezvényekkel, na meg nyilván érdekes programokkal. Ez utóbbiban hisznek a finnországi Leviben is, ahol az idei nyárra izgalmas kincskeresést hirdettek meg. Az északi ország egyik legismertebb síközpontjának környezetében ugyanis elrejtettek egy aranyrudat, na jó, aranyrudacskát, amelynek értéke 20 ezer euró, vagyis átszámolva, hát szép összeg. A Midnight Sun Hunt, azaz éjféli napvadásza cím program a helyi látogatói központból indul június 18-án. A résztvevők akkor kapják meg az első nyomot, amin elindulhatnak. Innen nekivágva megismerik a környék nevezetességeit, felderítik az ösvényeket, túra útvonalakat, közben újabb információkat gyűjtenek be a kincshol létéről. Noha a szervezők szerint az aranyrudat a játék bármely pontján, akár egyetlen apró nyom birtokában is meglelhetik, a keresés az idő előre haladtával egyre könnyebbé válik, ugyanis újabb és újabb segítséget tesznek közzé. Az utolsó tippet augusztus 22-én kapják meg a játékosok, na persze, ha addig valaki már nem ír révbe. A Visit Levi vezetője Satu Pessonen úgy fogalmazott, hogy a vidék elsősorban télen népszerű az utazók körében, akik vagy a sícentrumot, vagy az évszakhoz kötődő desztinációkat látják benne. Nyáron viszont teljesen más, kevésbé ismert arcát mutatja az akár 24 órán át tartó nappalokkal. A kincsvadászattal okot szeretnének adni a turistáknak, hogy ilyenkor is felkeressék Levit, és nyilván új élményekkel, és ha egy kis szerencséjük van, egy jó adag pénzzel gazdagodjanak.
1: Kotyogó Günther Ottóval, a reggeli energiabomba a Fun FM-ben.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos mop akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rimszilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rimszilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
0: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
6: Igazi slágerek
0: és napjaink kedvencei változatosan.
6: Változatosan.
0: Most már felébredtünk. Állítólag. Ha nem, segít a kotyogó.

Michael Schulte és a Love Sick 2026-ból 6:30. Egy hasznos és praktikus egészség tippel folytatjuk a ma reggeli kotyogót. A tipp a reggeli asztalnál is bizony-bizony jól jöhet. Önök a zöldes, a makulátlan sárga, vagy inkább a már barnás pettyes banánt kedvelik jobban. Egy friss kutatás szerint ugyanis a banán érettségi foka határozza meg, hogy a szervezetünk éppen hogyan tud profitálni belőle. Ha a hosszantartó energiát keressük a vércukorszint ingadozása nélkül, akkor a még zöldes, félérett gyümölcs a legjobb választás. Ebben ugyanis magas a rost és a keményítő tartalom, miközben rendkívül kevés benne a cukor, így kiválóan támogatja a bélflórát és hosszantartó teltségérzetet biztosít. A tökéletesen érett sárga banánban a vitaminok, az antioxidánsok, a kálium és a magnézium már a csúcson vannak. Ez a normál vérnyomást és az izom működést segíti, így például edzés előtt vagy utána legoptimálisabb. Ha viszont azonnali energialöketre vágyik, vagy éppen sütni szeretne valami finomságot, bátran válasszon pettyes vagy akár a teljesen barna túlérett banánok közül. Itt a keményítő már szinte teljesen átalakult egyszerű cukorrá, így ez a változat adja a leggyorsabb frissességet, bár a rost tartalma ekkor már jelentősen csökken. A banán mindig jó választás, csupán az nem mindegy, hogy a nap melyik szakaszában és milyen célból fogyasztjuk.

0: London Boys és a My Love 1987-ből. A következő hír kapcsán jóval visszább megyünk az időben. A naptár szerint ma, június 9-én van a Donald Kacsa világnap, mert hogy ilyen is létezik. A világ legnépszerűbb matrózruhás, örökké zsémbes, de rendkívül szerethető kacsája pontosan 92 évvel ezelőtt, 1934-ben ezen a napon mutatkozott be a nagy közönségnek. Bár a Walt Disney stúdióban eredetileg csak egy mellékszereplőnek szánták Mickey egér mellé, a jellegzetes hangja és a robbanékony, kissé szerencsétlen karaktere miatt szinte azonnal ellopta a sót, és azóta is generációk nőnek fel a történetein.
1: Koffein az éterben.
2: Kotyogó.
1: Fűzzük le együtt. Barbra Streisand.

Barbra Streisand. All the

0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a sárga barac kilója 8,99 bani, és a hazai Silva Cherry paradicsom 250 grammos kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

Pointer Sisters és a Jump For My Love 1984-ből. Nos, amik jelenleg az országban történnek, ugye nincs kormányunk, nem igazán tudnak megegyezni, nem föltétlenül adnak okot arra, hogy ugráljunk, legalábbis örömünkben semmiképp. 2 perc maradt hátra 10 óráig. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. A háttérben már szól Jenny Durante Missing You című darabja 2020-ból.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomák kijelölt kormányfő legkésőbb szerdára véglegesíti miniszterjelöltjeinek listáját, és technokrata kormánynak szeretne bizalmi szavazást kérni a parlamentben. Tomák még nem véglegesítette a miniszterjelöltek listáját, mert mindegyik tárca esetében legalább 2-3 javaslat közül akarja kiválasztani a miniszterjelöltet. Az új kabinet néhány tagjának személyéről már döntött, és legkésőbb szerdáig véglegesíti a kormány összetételét. A Nemzeti Liberális Párt a Penele vezetőivel folytatott hétfői egyeztetés után Tomák úgy fogalmazott, bízik benne, hogy a Penele a kormány állampolgárok elvárásainak megfelelően korrekt, becsületes döntést hoz és bizalmat szavaz a kormánynak. A kormányfő jelölt a találkozó után elmondta, ismertette a Penele képviselőivel jövendőbeli kormányának célkitűzéseit, amelyek Románia jelenlegi prioritásait tükrözik. Mint hangsúlyozta, a nemzetközi helyzet kihívásai mellett számos sürgős teendője van az országnak. Kiemelte a helyreállítási terv végrehajtását, amellyel jelentős összegű, vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt hívhat le Románia, és ehhez szeptember 30-áig az utolsó kifizetési kérelmet is be kell nyújtania. Dominik Fritz pártelnök valószínűtlennek tartja, hogy a Mentsétek meg Romániát szövetség az USZERE bizalmat szavazzon Eugen Tomák kormányának, de a végső döntést az alakulat vezető testületeiben hozzák meg. Fritz és az USZERE más vezető politikusai a párt székházában tárgyaltak hétfőn a miniszterelnök jelölttel. A találkozó utáni nyilatkozatában az USZERE elnöke elmondta, meglátásuk szerint egy, a Szociáldemokrata párt a PESZEDE támogatását élvező szakértői kormány aligha tudná folytatni a Bolozsán kormány által elkezdett reformokat, ezért valószínűtlennek tartják, hogy a párt bizalmat szavaz Tomák kormányának. A napokban az USZERE megyei szervezeteiben, majd a párt politikai bizottságában is megvitatják a témát. A bukaresti ítélőtábla elutasította Gyorgice Vlad tábornok fellebezését a korrupció ellenes ügyészség által elrendelt intézkedésekkel szemben. A bíróság döntése értelmében a nyomozók által lefoglalt javak továbbra is zár alatt maradnak. A bírák azt a kérelmet is elutasították, amellyel a román hadsereg vezérkari főnöke az alkotmánybírósághoz fordult volna. A döntés néhány nappal azután született, hogy Gyorgice Vlad ellen vádat emeltek egy olyan ügyben, amely a Testnevelési és Sportegyetem 20 államilag finanszírozott helyének utólagos bővítésével kapcsolatos. Az ügyészek szerint a plusz helyeket kifejezetten azok számára hozták létre, akik eredetileg csak tandíjas helyre nyertek felvételt. Újabb 30 nappal hosszabbította meg a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság. A Hargita megyei prefektúra közleménye szerint a vészhelyzet 2026. július 8-áig lesz érvényben. Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot, valamint a szomszédos településeket. Szükség esetén a hatóságok segítséget nyújtanak az érintett területeken élőknek. Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a sószorost is. A korontpatak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit is folyamatosan mérik. A meteorológusok által előrejelzett esőzések és az áradás veszély miatt még nagyobb figyelemmel kísérik a sószoroson áthaladó korontpatak, valamint a Kisküküllő folyó vízhozam és vízminőségét. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság először tavaly május 8-án hirdetett vészhelyzetet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani magas hőmérsékleti értékekkel. 15 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 25-26 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Köszöntöm Önöket a kotyogóban, én Günther Ottó vagyok. Ez egy újabb óra kezdete. tel is telefülik zenékkel. Egészen pontosan az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak az éterben. FM 87.6 Csíkszereda. Ha kedvük van, tartsanak velem!

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

Poblek és Szalivke itt áll, valamint a Jamore fél 11 előtt 9 perccel. Tény és való, hogy az idei zenei trendeket elsősorban az Afro House, valamint az Afro Beat határozza meg. Ha szétnéznek különböző slágerlistákon, láthatják, amiről beszélek, ezek a dalok igen-igen előkelő helyet foglalnak el különböző összesítésekben, akár csak Michael Jackson nyilván, ehhez az is hozzájárult, hogy megjelent a film, illetve látható a mozikban az önéletrajzi ihletési alkotás, sőt igazából az alkotók már elmondták, hogy készül a Michael 2, javarészt már azokból a leforgatott jelenetekből dolgoznak, amik az első részben nem kaptak helyet.

Sounds, valamint a Cup Sport közös dal a 2025-ből az Only You szólt. 10:30 lesz egy perc múlva. Szerintem időközben nem csak a percek telnek, hanem a hőmérsékleti érték is emelkedett. Kereken 3 fokot legalábbis. Legutóbb azóta, amióta megnéztem. 15-ről ugrottunk 18-ra, illetve lesz ebből 24-26 is. Érdemes valami rétegesebb, lengébb öltözetet választani a mai napra. Nyilván úgy, hogy időközben, amíg emelkedik az érték, se fázzunk. Nézzünk szét egy kicsit az újdonságok, illetve az új megjelenések között, hiszen vannak dalok, amik gyakorlatilag viszonylag rövid idő alatt értek fel a világ csúcsára. Ilyen a most következő is Ariana Grande előadásában. Hey That I Made You Love Me. Ez a Global 50-es toplistán az első helyen szerepel.

0: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most a Hofled Star mennyezeti lámpa 19,90 bani, valamint a 39 cm-es napelemes LED lámpa csak 7,90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak!

0: csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: és napjaink legjobbjai.
1: FM Rádió. Változatosan.

Arthur Rambo és az utca sarki fény is, nem adjuk a szárnyunkat, együtt repülünk a vízzelrel, már csak azért is, mert hamarosan bevezetik az internetezés lehetőségét a fedélzeten. Régen nem volt gond a mobilokkal a repülőkön, mert nem voltak mobilok. Mióta viszont vannak, általában csak repülőmódban használhatók, hogy ne zavarják a fedélzeti rendszereket, még ha ez ma már nem is nagyon fordulhatna elő. A Wizz Air visszaadja az internetezés szabadságát, a diszkont légitársaságok között elsőként 2027-től fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet. A jó minőségű fedélzeti internet szolgáltatás évek óta luxusnak számított, és csak a prémium repülőjegyek mellé volt elérhető. Azzal, hogy a Wizz Air is bevezeti a Starlinket, megfordítja ezt a trendet. A diszkontáron utazók fogják kapni a legkorszerűbb szolgáltatást.

0: Vörös rózsák, múzsák, könnye szemfedőmön. Menekülnék, de egyedül félek, ez rám nyomott bélyeg. Teberül érzet, keserű méreg, és nem rokon lélek.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene.
2: Fülig Zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tovább mérséklődtek az üzemanyagárak Romániában. A PEC online platform legfrissebb adatai szerint az elmúlt időszak folyamatos drágulásai után kedden jelentős korrekció történt a töltőállomásokon. Mind a benzin, mind a gázolaj ára csökkent az előző napokhoz képest. A benzin esetében az országos minimális ár már 9 lej alá süllyedt. A legkedvezőbb literenkénti ár jelenleg 8 lej 91 bani. A gázolaj ára egyetlen nap alatt 20 banival mérséklődött, így a dízel országos minimuma most 9 lej 25 bani. A jelentősebb romániai városközpontokban, így Kolozsváron, Temesváron, Bukarestben, Konstancán és Jászvásáron is árcsökkenést hajtottak végre az üzemanyagpiacon. Ezekben a nagyvárosokban a normál benzin legalacsonyabb ára egységesen 9 lej 33 banira csökkent, míg a normál gázolaj minimum értéke 9 lej 34 bani literenként. Az autógáz, vagyis az LPG ára változatlan maradt, a minimális tarifák a régió függvényében 4 lej 42 és 4 lej 46 bani között mozognak. A szakértők emlékeztetnek, a mostani 14-ban is benzinár csökkenés és a 20-ban is dízelár mérséklődés korrekciót jelent azután, hogy az üzemanyagok ára az elmúlt hetekben több egymást követő emelkedést is elszenvedett. Japán sztrájkot hirdetett a Sanitas szakszervezet az ország kórházaiban és szociális intézményeiben. Az alkalmazottak fele karszalag viselésével tiltakozik, a bérezéssel és a munkavállalói jogokkal kapcsolatos problémák miatt. A szakszervezet figyelmeztette a hatóságokat, amennyiben követeléseiket továbbra sem veszik figyelembe, általános sztrájkot is kezdeményezhetnek. A Sanitas szerint párbeszédre és konkrét intézkedésekre van szükség az egészségügyi és szociális ágazat dolgozóinak helyzetének rendezéséhez. Az új kormánynak alapjaiban változtatnia kell a Bolozsán-féle megszorító politikán, jelentette ki a PESZEDE elnöke Szorin Grindeanu az Eugen Tomák kijelölt kormányfővel folytatott hétfői egyeztetést követően. Grindeanu elmondta, őszinte beszélgetésük volt Eugen Tomákkal, akinek tudomására hozták, kormánya csak abban az esetben számíthat a PESZEDE támogatására, ha az eddigiektől eltérően fentről lefelé halad a deficit csökkentő intézkedésekkel és reformokkal. Egyetlen reform sem irányulhat a polgárok vagy a vállalkozások ellen, fogalmazott a politikus hozzátéve, hogy pártja nem szavaz meg semmiféle adóemelést, fizetéscsökkentést, a nyugdíjasokat vagy a gazdaságot sújtó intézkedéseket. Összesen 207 helyszínen tart házkutatást kedden a rendőrség a Jupiter művelet keretében bűncselekményekkel gyanúsított személyeknél. A román rendőrség közleménye szerint csempészet, adócsalás, sikkasztás, a nyomozóhatóságok megtévesztése, hivatali visszaélés, csalás, hamisítás, lopás, pénzmosás, uzsoráskodás, fenyegetés, zaklatás, a fegyver és lőszertartási szabályok megsértése, orvvadászat, erdészeti bűncselekmények, illegális hulladéktárolás ügyében zajlanak büntető eljárások. Az összehangolt akció célja a feltételezett bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékok összegyűjtése, a feltételezett kár megtérítésének biztosítása, valamint az illegálisan szerzett vagy jogellenesen tartott javak lefoglalása. A házkutatások után a gyanúsítottakat kihallgatják. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani. Csíkszeredában 20 Celsius fokot mérnek jelenleg, a csúcsérték 26-27 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között sok-sok zenei újdonság sorakozik ebben az órában. Olivia Rodrigo, Summer, Temper City, Hugel, Madonna, illetve Malkantad és Alex Warren vadi újdonát is megmutatom önöknek. Ha kedvük van, tartsanak velem!

The Love Sensation Madonna előadásában egy újabb dal, ami már napvilágot látott. A 2005-ös Confessions on a Dance Floor című album zenei folytatásának szánt idei megjelenéssel beharangozott nagy lemez a Confessions egyik dalaként. Nos, hát úgy tűnik, hogy a várakozásnak lassan-lassan vége, tény is való, hogy nagyon szépen felépített marketing kampány keretében látlak napvilágot a különböző dalok, illetve hát nyilván tudunk meg egyre többet a soron következő nagy lemezről. A folytatásban érkezik Alex Warren és egy vadi új dal, ez a Passenger, szintén zenei újdonság a mai kotyogóban.

slágerek között új zenék, illetve slágergyanús új zenei szerzemények. Alex Warren, valamint a Passenger fél 12 lesz 4 perc múlva. Nézzük meg, hogy hogy alakul az időjárás, legalábbis a hőmérséklet szempontjából. Ez a 20 fok igen-igen kellemes, tény és való, hogy helyenként megélénkül a szél, ez valamelyest ronthat a hőérzeten. Érdemes előkészíteni legalább egy 50 faktoros krémet, és bekenni magunkat, főleg, hogyha huzamosabb ideig tartózkodnak a tűző napon. A következőkben a Nemzetközi Zenei Palata egy legfrissebb és legizgalmasabb feltörekvő tehetségét mutatom be a kotyogó hallgatóinak. Ha kedvelik a laza, dallamos, kicsit az indie pop és valahol a modern R&B határán mozgó ritmusokat, érdemes odafigyelni erre a névre, ugyanis ez nem más, mint Malcolm Todd neve, egy fiatal Los Angeles-i énekes és dalszerző, aki az elmúlt hónapokban valósággal meghódította a zenei megosztó oldalakat, saját maga írja és hangszereli a dalait, a stílusa pedig egyszerre idézi a fülbe mászó hálószoba popot, ugye ez a bedroom pop, és a prémium lüktető ritmusokat. Ezúttal a legnépszerűbb Earrings című felvételét hoztam el a kotyogó hallgatóinak.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos mop akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.
4: Van

0: Most, hogy jócskán megnőtt a napos órák száma, egyre többször halljuk szepe fé, 50-30, stb. De mit jelent az, hogy szepe fé, és melyik a jó krém, ami tényleges védelmet nyújt a bőrünknek? Mondom azonnal, így a nyári szezonban. Filix zenék között az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbja is sorakoznak. Érkezik most egy VIP dal, és a miért kell, hogy elmenj.
1: A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.

tegyük félre az álmokat, és egy kicsikét merüljünk el a mozaik szavak világában. Egészen pontosan a napos időben a szepefé az egyik legtöbbet emlegetett mozaik, azaz a Sun Protection Factor rövidítése, ugye magyarul ez fényvédő faktort jelent, amely egy viszonyszám. Azt mutatja meg, hogy az adott fényvédő termék hányszorosára növeli a bőr természetes védekező képességét az ultraviola B, azaz UVB sugárzással szemben, amely egyébként a leégésért és a bőrrák kialakulásáért felelős. Gyakori tévhit, hogy a faktorok közötti különbség lineáris vagy hatalmas ugrásokat jelent. A valóságban a védelem mértéke úgy alakul, hogy a SPF 15 az UVB sugarak mintegy 93%-át szűri ki, és értelemszerűen ugye, ahogy a SPF értéke nő, úgy nő a kiszűrt érték is. Egészen pontosan a SPF 30, az UVB sugarak mintegy 97, a SPF 50, az UVB sugarak mintegy 98, illetve a SPF 100, az UVB sugarak mintegy 99%-át szűri ki. A bőrgyógyászati szakmai szervezetek egységes álláspontja szerint a mindennapi hatékony védelemhez legalább egy SPF 30-as fényvédő használat javasolt. A hatékonyság kiválasztásakor érdemes szempontokat is figyelembe venni, legalább hármat, ilyen például a széles spektrum. Az SPF vagy a SPF önmagában kizárólag az UVB, azaz leégést okozó sugarak elleni védelmet méri. A bőr mélyebb rétegeibe hatoló, az öregedésért, a ráncokért és a pigmentfoltokért felelős UV a sugarak ellen csak az a termék véd, amelyen külön szerepel a széles spektrumú, azaz broad spectrum felirat, vagy az európai rendszerekben az UV a logó, esetleg a PA++ jelölés. Aztán itt van ugye a nagy kérdés, miért ajánlott mégis sokszor az SPF 50 vagy SPF 50, hogyha korábban a 30-at emlegettem, és nem olyan nagy a különbség, hiszen mindössze 1% különbséget tudunk felmutatni. A laboratóriumi teszteken a gyártók vastagabb rétegben viszik fel a krémet, mint ahogyan azt a valóságban a felhasználók teszik. Mivel a legtöbben az előírt mennyiségnek, ugye arcra körülbelül 2 ujjnyi krém kellene felkerüljön, csupán a felét vagy a harmadát kenjük fel, a SPF 50-es faktor használata biztonsági zónát, azaz hibahatárt biztosít, így hiányos felvitel esetén is eléri a valós SPF 30-as védelmi szintet. Újabb két helyt oszlattunk el, egy újabb lépés afele, hogy védjük a bőrünket a leégéstől. És ugye itt van egy harmadik érdekesség, amit érdemes figyelembe venni, az újrakenés felülírja a faktorszámot, azaz a magasabb faktorszám nem jelenti azt, hogy a krém tovább marad a bőrön. A SPF 50-es és a SPF 100-as fényvédő ugyanúgy lebomlik napsugárzás hatására, illetve lekopik az izzadással, mint az alacsonyabbak. A hatékonyság megőrzésének érdekében a terméket 2 óránként vagy úszás és intenzív sportolás után azonnal újra fel kellene vinni a bőrre optimális esetben, úgyhogy ezekre mindenképpen érdemes odafigyelni. És a végére még egy utolsó tudnivaló. Ha a mindennapi arcápolás és a fényvédelem során el szeretné kerülni a nehéz maszkos és zsíros érzetet, az úgynevezett fluid vagy gel krém, esetleg a dry touch textúrákat érdemes keresni. Ezek a modern formulák gyorsan beszívódnak és nem hagynak maguk után fénylő réteget.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, fülig zene!

0: Ajdó és White Flag 2003-ból. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak a folytatásban is, de most már nélkülem. Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy holnap reggel folytatjuk. Érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól.
1: Friss hírek óránként Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Eugen Tomák kijelölt kormányfő legkésőbb szerdára véglegesíti miniszterjelöltjeinek listáját, és technokrata kormánynak szeretne bizalmi szavazást kérni a parlamentben. Tomák még nem véglegesítette a miniszterjelöltek listáját, mert mindegyik tárgyalásra

0: esetében legalább 2-3 javaslat közül akarja kiválasztani a miniszter jelöltet. Az új kabinet néhány tagjának személyéről már döntött, és legkésőbb szerdáig véglegesíti a kormány összetételét. A Nemzeti Liberális Párt a Penele vezetőivel folytatott hétfői egyeztetés után Tomák úgy fogalmazott, bízik benne, hogy a Penele a kormány állampolgárok elvárásainak megfelelően korrekt, becsületes döntést hoz és bizalmat szavaz a kormánynak. A kormányfő jelölt a találkozó után elmondta, ismertette a Penele képviselőivel jövendőbeli kormányának célkitűzéseit, amelyek Románia jelenlegi prioritásait tükrözik. Mint hangsúlyozta, a nemzetközi helyzet kihívásai mellett számos sürgős teendője van az országnak. Kiemelte a helyreállítási terv végrehajtását, amellyel jelentős összegű, vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt hívhat le Románia, és ehhez szeptember 30-áig az utolsó kifizetési kérelmet is be kell nyújtania. Dominik Fritz pártelnök valószínűtlennek tartja, hogy a Mentsétek meg Romániát szövetség az USZERE bizalmat szavazzon Eugen Tomák kormányának, de a végső döntést az alakulat vezető testületeiben hozzák meg. Fritz és az USZERE más vezető politikusai a párt székházában tárgyaltak hétfőn a miniszterelnök jelölttel. A találkozó utáni nyilatkozatában az USZERE elnöke elmondta, meglátásuk szerint a szociáldemokrata párt a PESZEDE támogatását élvező szakértői kormány alig ha tudná folytatni a Bolozsán kormány által elkezdett reformokat, ezért valószínűtlennek tartják, hogy a párt bizalmat szavaz Tomák kormányának. A napokban az USZERE megyei szervezeteiben, majd a párt politikai bizottságában is megvitatják a témát. A bukaresti ítélőtábla elutasította Gheorghiță Vlad tábornok fellebezését a korrupció ellenes ügyészség által elrendelt intézkedésekkel szemben. A bíróság döntése értelmében a nyomozók által lefoglalt javak továbbra is zár alatt maradnak. A bírák azt a kérelmet is elutasították, amellyel a román hadsereg vezérkari főnöke az alkotmánybírósághoz fordult volna. A döntés néhány nappal azután született, hogy Gheorghiță Vlad ellen vádat emeltek egy olyan ügyben, amely a Testnevelési és Sportegyetem 20 államilag finanszírozott helyének utólagos bővítésével kapcsolatos. Az ügyészek szerint a plusz helyeket kifejezetten azok számára hozták létre, akik eredetileg csak tandíjas helyre nyertek felvételt. Újabb 30 nappal hosszabbította meg a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság. A Hargita megyei prefektúra közleménye szerint a vészhelyzet 2026. július 8-áig lesz érvényben. Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot, valamint a szomszédos településeket. Szükség esetén a hatóságok segítséget nyújtanak az érintett területeken élőknek. Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a sószorost is. A korondpatak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit is folyamatosan mérik. A meteorológusok által előrejelzett esőzések és az áradás veszély miatt még nagyobb figyelemmel kísérik a sószoroson áthaladó korondpatak, valamint a Kisküküllő folyó vízhozam és vízminőségét. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság először tavaly május 8-án hirdetett vészhelyzetet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani magas hőmérsékleti értékekkel. 15 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 25-26 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: Ébredj velünk! Ez a Fan FM rádió. Fülig zene.

0: amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: to the hits faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Fun FM Rádió. Válasz a zajra!
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Japán sztrájkot hirdetett a Sanitas szakszervezet az ország kórházaiban és szociális intézményeiben. Az alkalmazottak fekete karszalag viselésével tiltakoznak a bérezéssel és a munkavállalói jogokkal kapcsolatos problémák miatt. A szakszervezet figyelmeztette a hatóságokat, amennyiben követeléseiket továbbra sem veszik figyelembe. Általános sztrájkot is kezdeményezhetnek. A Sanitas szerint párbeszédre és konkrét intézkedésekre van szükség az egészségügyi és szociális ágazat dolgozóinak helyzetének rendezéséhez. Az új kormánynak alapjaiban változtatnia kell a Bolozsánféle megszorító politikán, jelentette ki a PESZEDE elnöke Zorin Grindiano az Eugen Tomák kijelölt kormányfővel folytatott hétfői egyeztetést követően. Grindiano elmondta, őszinte beszélgetésük volt Eugen Tomákkal, akinek tudomására hozták, kormányra csak abban az esetben számíthat a PESZEDE támogatás, ha az eddigiektől eltérőn fentről lefelé halad a deficit csökkentő intézkedésekkel és a reformokkal. Brassóból mától fogva Varsóba is lehet repülővel utazni. A Brassó-Vidombáki nemzetközi repülőtérről új járat indul, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Szinte minden jegy elkelt a ma délután induló Brassóból a lengyel fővárosba tartó repülőre. A Wizz Air légitársaság által működtetett járatra egyelőre kevesebb, mint 500 lejbe kerül a menettérti jegy. Brassóból hetente kétszer, kedden és szombaton lehet Varsóba, vagy onnan ide utazni. Ez már a második lengyelországi úti cél, amelyre el lehet jutni Brassóból. Az első a katowicei repülőtérre biztosít járatokat. A mai napon 7 menetrend szerinti járat, 2 charterjárat és egy magánrepülés érkezik a Brassó-Vidombáki nemzetközi repülőtérre. 2 állandó gyűjtőponton is leadható a textil hulladék Csíkszeredában, közölte a Csíkszeredai Városháza. A fölöslegessé vált ruhák és egyéb textíliák megfelelő kezelése különös odafigyelést igényel. Az Ecocsík Kft. Tájékoztatása szerint Csíkszeredában 2 állandó gyűjtőponton lehet leadni a textil hulladékot. Az egyik gyűjtőkonténer az élelmiszerpiac közelében, az RNDS székház mögött található, a másik pedig az autóbusz pályaudvarnál a Penny áruház mellett. Ezen kívül minden hónap első hétfőjén az Ecocsík Kft. Székhelyén is átveszik a textil hulladékot. A leadás helyszíne a Hajnal utca 34 szám alatt található vállalati központ. A szolgáltatás célja, hogy a lakosság számára könnyen elérhető lehetőséget biztosítson a textil hulladék környezetbarát és szabályos elhelyezésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 26-27 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Új zenék.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomáki jelölt miniszterelnök arra kérte a parlamenti pártokat, ne zárkozzanak el a Párbeszédtől, mert csak így lehet feloldani a jelenlegi politikai válságot. Az RNDS vezetőivel folytatott kormányalakítási tárgyalások után a politikus elmondta, ő a Párbeszéd híve, és úgy vélekedett, hogy a feszült helyzetből csak világos irány kijelölésével lehet kilépni. A találkozón az új kormány prioritásairól és összetételéről tárgyalt az RNDS vezetőivel. Eugen Tomák emlékeztetett, hogy a legsürgősebb feladat az országos helyreállítási tervben szereplő vállalások teljesítése. Figyelmeztetett, hogy a mérföldkövek teljesítése nélkül Románia jelentős uniós forrásokat veszíthet, ami minden román állampolgár életét megnehezítené. Az RNDS egyelőre nem garantálja a Tomák kormány támogatását. A bejelentett miniszterelnök jelölt

0: Folytatott keddi egyeztetés után Kelemen Hunor közölte, a szövetségnek meggyőző érvekre van szüksége a kormányzati támogatás mérlegeléséhez, és egyelőre ezek az érvek hiányoznak. Nem vagyunk politikai mazohisták, fogalmazott az RMDS elnöke, hangsúlyozva, hogy egy stabil parlamenti többség nélküli kormánynak nincs esélye végrehajtani azokat a reformokat és fejlesztési programokat, amelyeket Románia vállalt. Kelemen Hunor úgy fogalmazott, nem az volt a benyomása, hogy Eugen Tomák különösebben ambiciózus lenne a kormányprogramot illetően. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem zárták be az ajtót Tomák előtt, a tárgyalások folytatódhatnak a következő időszakban. Sikeresen zárult az idei mezőgazdasági támogatások igénylése az APA-nál. Hargita megye országos szinten a 8. helyen áll a leadott kérelmek számát tekintve, terül ki a végleges adatokból. Március közepe és június 5-e között közel 700 ezer hazai gazda nyújtotta be igénylését az ügynökségekhez. Hargita megyében a lehetőséggel több mint 23,5 ezer termelő élt, ami kiemelkedő, csaknem 98%-os megvalósítási arányt jelent. Bár a tavalyi évhez képest 600-zal kevesebb kérelem futott be, a támogatott földterület nagysága mégis nőtt. A megyei gazdák idén összesen több mint 175 ezer hektárra igényeltek támogatást. Haszki András, az APA Hargita megyei igazgatója, a Baszolnak elmondta, a kevesebb igénylő és a nagyobb terület mögött egyértelműen a generációváltás áll. A fiatalabb gazdák átveszik az idősebbek földjeit, így a birtokok koncentrálódnak. Országos viszonylatban a legtöbb kérvényt Szucsáva megyében regisztrálták, a megművelt területek nagyságát tekintve pedig Temes megye az abszolút éllovas, ahol a gazdák több mint 500 000 hektárra kértek támogatást. Ebben a rangsorban Hargita megye a középmezőnyben a 23. helyen áll. Japán sztrájkot hirdetett a Sanitas szakszervezet az ország kórházaiban és szociális intézményeiben. Az alkalmazottak fekete karszalag viselésével tiltakoznak a bérezéssel és a munkavállalói jogokkal kapcsolatos problémák miatt. A szakszervezet figyelmeztette a hatóságokat, amennyiben követeléseiket továbbra sem veszik figyelembe, általános sztrájkot is kezdeményezhetnek. A Sanitas szerint párbeszédre és konkrét intézkedésekre van szükség az egészségügyi és szociális ágazat dolgozóinak helyzetének rendezéséhez. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz, napos időjárás. Csíkszeredában jelenleg 24 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 26-27 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az RMDS egyelőre nem garantálja a Tomák kormány támogatását, jelentette be Kelemen Hunor az Eugen Tomákkal folytatott konzultációt követően. A szövetségnek meggyőző érvekre van szüksége a kormányzati támogatás mérlegeléséhez, és egyelőre ezek az érvek hiányoznak. Nem vagyunk politikai mazohisták, fogalmazott az RMDS elnöke, hangsúlyozva, hogy egy stabil parlamenti többség nélküli kormánynak nincs esélye végrehajtani azokat a reformokat és fejlesztési programokat, amelyeket Románia vállalt. Kelemen Hunor úgy fogalmazott, nem az volt a benyomása, hogy Eugen Tomák különösebben ambiciózus lenne a kormányprogramot illetően, ugyanakkor hangsúlyozta, nem zárták be az ajtót Tomák előtt, a tárgyalások folytatódhatnak a következő időszakban. Már nem kötelező a fokozatosság, azonnal intézkedni kell, ha veszélyes medve bukkan fel lakott területen, figyelmeztette a Környezetvédelmi Minisztérium. Az ügyvivő tárcavezető szerint sok polgármester még mindig hárítja a felelősséget. Diana Buzoiano ügyvivői miniszter keddi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, a jogszabályok hónapokkal ezelőtti módosítása óta a polgármestereknek jogukban áll közvetlenül és késlekedés nélkül intézkedni a belterületre merészkedő veszélyes vadak esetében. Míg korábban az állatot először el kellett zavarni, majd áttelepíteni, és csak az ismételt visszatérés után lehetett kilőni, ez a kényszerű fokozatosság megszűnt. A miniszter hangsúlyozta, a tragédiák megelőzése gyakran perceken múlik, ehhez képest egyes önkormányzatok a törvény alkalmazása helyett még mindig bürokratikus utakat keresnek.

0: A környezetvédelmi tárca a héten egy pontos eljárási útmutatót küld el minden polgármesteri hivatalnak, hogy egyértelműsítsék a helyi vezetők feladatait a krízis helyzetekben. Sikeresen zárult az idei mezőgazdasági támogatások igénylése az ÁPIA-nál. Hargita megye országos szinten a 8. helyen áll a leadott kérelmek száma alapján, derül ki a végleges adatokból. Március közepe és június 5-e között közel 700 ezer hazai gazda nyújtotta be igénylését az ügynökséghez. Hargita megyében a lehetőséggel több mint 23.500 termelő élt, ami kiemelkedő, csaknem 98%-os megvalósítási arányt jelent. Japán sztrájkot hirdetett a Sanitas szakszervezet az ország kórházaiban és szociális intézményeiben. Az alkalmazottak fekete karszalag viselésével tiltakoznak a vérezéssel és a munkavállalói jogokkal kapcsolatos problémák miatt. A szakszervezet figyelmeztette a hatóságokat, amennyiben követeléseiket továbbra sem veszik figyelembe, általános sztrájkot is kezdeményezhetnek. A Sanitas szerint párbeszédre és konkrét intézkedésekre van szükség az egészségügyi és szociális ágazat dolgozóinak helyzete rendezéséhez. Mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk júliustól azoknak, akik olyan ázsiai online platformokról rendelnek, mint a Shein, a Temu vagy az AliExpress. Az Európai Unió ugyanis eltörli a 150 euró alatti csomagok vámmentességét. Július 1-től egy új uniós vámdíj lép életbe, amelyet az év elején Románia bevezetett 25 lejes logisztikai illetéken felül kell majd megfizetni. Az új európai szabályozás szerint termék kategóriánként 3 eurót, azaz körülbelül 15 lejt számolnak fel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a díj halmozódhat. Ha valaki egyetlen csomagban rendel például pólót és valamilyen elektronikai felszerelést, akkor a két különböző kategória miatt kétszer fizeti meg a 15 lejes vámdíjat, amihez hozzáadódik a fix 25 lejes hazai illeték is, így a pluszköltség már is eléri az 55 lejt csomagonként. Brüsszel az intézkedéstől a vámcsalások visszaszorítását és az uniós kereskedők verseny előnyének visszaállítását várja. A vásárlók számára viszont az eddig rendkívül olcsó online piacterek jelentősen megdrágulnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz, napos időjárás. 25 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 26-27 fokot is elérheti. Holnaptól részben megvastagszik a gomoly felhőzet, helyenként villámokkal kísért, zivatarok is kialakulnak a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig csökken, napközben a csúcsérték 26-27 fokig emelkedik.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményeket, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az RMDS egyelőre nem garantálja a Tomák kormány támogatását, jelentette be Kelemen Hunor az Eugen Tomákkal folytatott konzultációt követően. A szövetségnek meggyőző érvekre van szüksége a kormányzati támogatás mérlegeléséhez, és egyelőre ezek az érvek hiányoznak. Nem vagyunk politikai mazohisták, fogalmazott az RMDS elnöke, hangsúlyozva, hogy egy stabil parlamenti többség nélküli kormánynak nincs esélye végrehajtani azokat a reformokat és fejlesztési programokat, amelyeket Románia vállalt. Kelemen Hunor úgy fogalmazott, nem az volt a benyomása, hogy Eugen Tomák különösebben ambiciózus lenne a kormányprogramot illetően. Ugyanakkor hangsúlyozta, nem zárták be az ajtót Tomák előtt. A tárgyalások folytatódhatnak a következő időszakban. Már nem kötelező a fokozatosság, azonnal intézkedni kell, ha veszélyes medve bukkan fel lakott területen, figyelmeztet a Környezetvédelmi Minisztérium. Az ügyvivő tárcavezető szerint sok polgármester még mindig hárítja a felelősséget. Diana Buzo Jánó ügyvivői miniszter keddi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, a jogszabályok hónapokkal ezelőtti módosítása óta a polgármestereknek jogukban áll közvetlenül és késlekedés nélkül intézkedni a belterületre merészkedő veszélyes vadak esetében. Míg korábban az állatot először el kellett zavarni, majd áttelepíteni, és csak az ismételt visszatérés után lehetett kilőni, ez a kényszerű fokozatosság megszűnt. A miniszter hangsúlyozta, a tragédiák megelőzése gyakran perceken múlik, ehhez képest egyes önkormányzatok a törvény alkalmazása helyett még mindig bürokratikus utakat keresnek. A környezetvédelmi tárca a héten egy pontos eljárási útmutatót küld el minden polgármesteri hivatalnak, hogy egyértelműsítsék a helyi vezetők feladatait a krízis helyzetekben. Sikeresen zárult az idei mezőgazdasági támogatások igénylése az Ápiánál. Hargita megye országos szinten a 8. helyen áll a leadott kérelmek száma alapján, derül ki a végleges adatokból. Március közepe és június 5-e között közel 700 ezer hazai gazda nyújtotta be igénylését az ügynökséghez. Hargita megyében a lehetőséggel több mint 23.500 termelő élt, ami kiemelkedő, csaknem 98%-os megvalósítási arányt jelent. Japán sztrájkot hirdetett a Sanitas szakszervezet az ország kórházaiban és szociális intézményeiben. Az alkalmazottak fekete karszalag viselésével tiltakoznak, a vérezéssel és a munkavállalói jogokkal kapcsolatos problémák miatt. A szakszervezet figyelmeztette a hatóságokat, amennyiben követeléseiket továbbra sem veszik figyelembe, általános sztrájkot is kezdeményezhetnek. A Sanitas szerint párbeszédre és konkrét intézkedésekre van szükség az egészségügyi és szociális ágazat dolgozóinak helyzete rendezéséhez. Mélyebben kell a zsebükben nyúlniuk júliustól azoknak, akik olyan ázsiai online platformokról rendelnek, mint a Shein, a Temu vagy az AliExpress. Az Európai Unió ugyanis eltörli a

0: 150 euró alatti csomagok vámmentességét. Július 1-től egy új uniós vámdíj lép életbe, amelyet az év elején a Románia bevezetett 25 lejes logisztikai illetéken felül kell majd megfizetni. Az új európai szabályozás szerint termék kategóriánként 3 eurót, azaz körülbelül 15 lejt számolnak fel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a díj halmozódhat. Ha valaki egyetlen csomagban rendel például pólót és valamilyen elektronikai felszerelést, akkor a két különböző kategória miatt kétszer fizeti meg a 15 lejes vámdíjat, amihez hozzáadódik a fix 25 lejes hazai illeték is, így a pluszköltség már is eléri az 55 lejt csomagonként. Brüsszel az intézkedéstől a vámcsalások visszaszorítását és az uniós kereskedők verseny előnyének visszaállítását várja. A vásárlók számára viszont az eddig rendkívül olcsó online piacterek jelentősen megdrágulnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz, napos időjárás. 25 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 26-27 fokot is elérheti. Holnaptól részben megvastagszik a gomoly felhőzet, helyenként villámokkal kísért, zivatarok is kialakulnak a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig csökken, napközben a csúcsérték 26-27 fokig emelkedik.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
2: Fan

0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió. Minerva, a teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: Reklámot hallottak.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy velem élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
1: Próbáld ki te is a kálma csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup. Semmi vakarás, csak gyógyulás. Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringsil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a sárga barack kilója 8,99 bani, és a hazai Silva Cherry paradicsom 250 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az RMDS egyelőre nem garantálja a Tomák kormány támogatását, jelentette be Kelemen Hunor az Eugen Tomákkal folytatott konzultációt követően. A szövetségnek meggyőző érvekre van szüksége a kormányzati támogatás mérlegeléséhez, és egyelőre ezek az érvek hiányoznak. Nem vagyunk politikai mazohisták, fogalmazott az RMDS elnöke, hangsúlyozva, hogy egy stabil parlamenti többség nélküli kormánynak nincs esélye végrehajtani azokat a reformokat és fejlesztési programokat, amelyeket Románia vállalt. Kelemen Hunor úgy fogalmazott, nem az volt a benyomása, hogy Eugen Tomák különösebben ambiciózus lenne a kormányprogramot illetően. Ugyanakkor hangsúlyozta, nem zárták be az ajtót Tomák előtt. A tárgyalások folytatódhatnak a következő időszakban. Már nem kötelező a fokozatosság, azonnal intézkedni kell, ha veszélyes medve bukkan fel lakott területen, figyelmeztet a Környezetvédelmi Minisztérium. Az ügyvivő tárcavezető szerint sok polgármester még mindig hárítja a felelősséget. Diana Buzo Jánó ügyvivő miniszter keddi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, a jogszabályok hónapokkal ezelőtti módosítása óta a polgármestereknek joguk van áll közvetlenül és késlekedés nélkül intézkedni a belterületre merészkedő veszélyes vadak esetében. Míg korábban az állatot először el kellett zavarni, majd áttelepíteni, és csak az ismételt visszatérés után lehetett kilőni, ez a kényszerű fokozatosság megszűnt. A miniszter hangsúlyozta, a tragédiák megelőzése gyakran perceken múlik, ehhez képest egyes önkormányzatok a törvény alkalmazása helyett még mindig bürokratikus utakat keresnek. A környezetvédelmi tárca a héten egy pontos eljárási útmutatót küld el minden polgármesteri hivatalnak, hogy egyértelműsítsék a helyi vezetők feladatait a krízis helyzetekben. Sikeresen zárult az idei mezőgazdasági támogatások igénylése az Ápiánál. Hargita megye országos szinten a 8. helyen áll a leadott kérelmek száma alapján, derül ki a végleges adatokból. Március közepe és június 5-e között közel 700 ezer hazai gazda nyújtotta be igénylését az ügynökséghez. Hargita megyében a lehetőséggel több mint 23.500 termelő élt, ami kiemelkedő, csaknem 98%-os megvalósítási arányt jelent. Japán sztrájkot hirdetett a Sanitas szakszervezet az ország kórházaiban és szociális intézményeiben. Az alkalmazottak fekete karszalag viselésével tiltakoznak, a vérezéssel és a munkavállalói jogokkal kapcsolatos problémák miatt. A szakszervezet figyelmeztette a hatóságokat, amennyiben követeléseiket továbbra sem veszik figyelembe, általános sztrájkot is kezdeményezhetnek. A Sanitas szerint párbeszédre és konkrét intézkedésekre van szükség az egészségügyi és szociális ágazat dolgozóinak helyzete rendezéséhez. Mélyebben kell a zsebükben nyúlniuk júliustól azoknak, akik olyan ázsiai online platformokról rendelnek, mint a Shein, a Temu vagy az AliExpress. Az Európai Unió ugyanis eltörli a 150 euró alatti csomagok vámmentességét. Július 1-től egy új uniós vámdíj lép életbe, amelyet az év elején Románia bevezetett 25 lejes logisztikai illetéken felül kell majd megfizetni. Az új európai szabályozás szerint termék kategóriánként 3 eurót, azaz körülbelül 15 lejt számolnak fel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a díj halmozódhat. Ha valaki egyetlen csomagban rendel például pólót és valamilyen elektronikai felszerelést, akkor a két különböző kategória miatt kétszer fizeti meg a 15 lejes vámdíjat, amihez hozzáadódik.

0: a fix 25 lejes hazai illeték is, így a pluszköltség már is eléri az 55 lejt csomagonként. Brüsszel az intézkedéstől a vámcsalások visszaszorítását és az uniós kereskedők verseny előnyének visszaállítását várja. A vásárlók számára viszont az eddig rendkívül olcsó online piacterek jelentősen megdrágulnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz, napos időjárás. 25 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 26-27 fokot is elérheti. Holnaptól részben megvastagszik a gomoly felhőzet, helyenként villámokkal kísért, zivatarok is kialakulnak a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig csökken, napközben a csúcsérték 26-27 fokig emelkedik.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
2: Fan FM.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.

0: következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, fülig zene!

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidőd.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbált ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülix zene.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké.
3: Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám. Hallanám a hangod, de nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volna!

0: amit megteszek.
1: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: édeg. Igen, mint a jég a viszkiben.
1: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Klasszikus alapok mai hangzással. Klasszikus alapok mai hangzással. Nudiszkó egy órában. Nudiszkó.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.

Fültől fülig Fan FM. High on you. FM 87.6.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Fan FM, fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM rádió.
2: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: Pan FM Rádió. Fülig zene!
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene!

0: Fun FM Rádió.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Minden sláger
1: nálunk szól. Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fan FM Rádió.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedv.
1: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvenc.

0: One FM.
1: The number one hit music station.
0: Hit music station.
2: Fülltől fülig, Fan FM.

0: Here's my telephone. Ébredj a várossal. Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: nálunk a Mikó, Vár, a Petőfi, Utca, a Fun FM Rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM Rádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fun
2: FM. Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de olcsó kurva.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

0: Julik Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülix Zene.
0: Fan FM.